0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ egyetemben.
1: Hai Hong Bing Yu, Lin Ho, Lin Xiao Ba Wei.